0: Tehát, hogy ugyanolyan kőkemény rutin és forgalomoktatás, mint az autósoknak. És képzeld el, első napod a rutinpályán, tricikli. Második óra, így az oktatótól egy bottal. És így harmadik órán átültök egy tandemre. De még az oktató pedáloz. És lennének ilyen feladatok, tudod, hogy kosszatyúr szakszerű rögzítése a kormányra. Emelkedőn elindulás PB palackkal. Y-ozás presszói biciklitároló előtt. Tehát ilyen izgalmas feladatok. És milyen szép lenne maga a forgalomvizsga, hogy így ülne a vizsgabiztos a csomagtartóm. Hát akkor induljon el, legyen szíves. Tudod, milyen útvonalat húzott? Kisboltig oda-vissza. Jó. Tessék. Oké. Ne haragudjon, azt hiszem, kihagyta az irányjelzőt. Ó. És ez is ilyen jó biztonsági, vagy ilyen műszaki kérdés lehetne, nem? Hogy irányjelző működésének ellenőrzése. Elől jó. Hátul is. Vagy menet közben nézzünk egy elakadási jelzőt. Úgyhogy így lesznek a kerékpárosok is végül egyenlők az autósokkal, de nézzünk valakit itt a ma estéből élő húsvér figurát, aki első az egyenlők közül. Fogadjuk nagy szeretettel mai esténk első húsvér fellépőjét, Belicai Balázs.
1: Köszöntök mindenkit. Nyáron nagyon sok e-mailt kaptam, hogy lehet ide bejutni, hol lehet ide jegyet venni, mennyibe kerül egy jegy. Most egyszerre válaszolnék mindenkinek. Nem tudom, mert én még sose vettem. A másik, egy srác írt nekem pár hete e-mailt. Kedves Zoli, te vagy a kedvencem a Sóder klubba. Mikor folytatódik a műsor? Aláírás Alex. Rögtön utána jött tőle egy másik. Ne haragudj, csak a kőalminak is ugyanezt küldtem, és elfelejtettem kicserélni a nevet. Zolinak van egyébként egy ilyen elve, hogy a gyerekekkel nem szabad gügyögni, velük is úgy kell beszélni, mintha felnőttek lennének. És tanulja voltam, Bálintka visított, vigasztalhatatlanul. Ugye minden normális ember erre azt mondaná, hogy nem kell sírni. Eljött Zoltán, Bálint, ne es pánikba. Unokatesó még kislánya aranyos, már kezd beszélni, már mond ilyen szavakat, hogy apa, ne, üs. Most amúgy divatos a gyerekeknél a külföldi nevek, Kevin, Martin, érdekes, a Hans Jürgent nem kapták fel annyira. Viszont az akadémia engedélyezett most ilyeneket, hogy eper, meg fahéj, ami nekik is sok volt, volt egy ilyen, hogy kazetta. Ezt visszautasították, nem derült ki a cikkből, hogy újszülöttnek lett volna ez a név, vagy esetleg János bácsi gondolta úgy, hogy 80 évig volt János. Mostantól Kazibá. Unokatesó mégtől tudom, hogy ma már egy pár hetes csecsemőnek is kell útlevélkép, ha a unión kívülre viszik. Nekik pont volt Katiról egy nagyon jó ultrahangos fotójuk. Ezt mire jó, összevetik a körözött csecsemők nyilvántartásával? Vannak baba fantom képek, és ha a gyerek föltesz egy ábajuszt, már megúszta. Egyszer metrón láttam egy kisgyerek. Mire az anyja? Ha nem hagyod abba, itt hagylak! Mondjuk nem gyereket ab, de szintén metrón volt. Nő magyarázkodik a mobilban. Itt vagyok már, már vagyok a Blajozatérnél. Mire a hangos bemondó? Deák tér. Az volt gáz, hogy még az utasok nevetése is behaladszódott a mobilba. Régen a hatos villamoson volt, hogy túl korán kapcsolták ki a mikrofon, túl későn kapcsolták be. Az, hogy következik a Jászai Mari tér, néha csak ennyi volt, hogy vetkezik a Jászai Mari. De a legjobb a kettes villamos vezetője volt, Roosevelt tér. Átszaladnak a 105-ös buszra. Jó futást! Jók ezek az áruházi hangos bemondók is. Otunk k***ába. Takarítót kérünk a porcelán osztályra. Még több takarítót kérünk a porcelán osztályra. Porcelánt kérünk a porcelán osztályra. Egyéb helyeken miket mondhatnának még be? Bling, long, long. Kedves vásárlóink, 5 perce rúgtak ki, de gondoltam, még elmondom. Csak a téli szalámikat 4-szer címkéztük át az idén. Játékosztályunkra új rákkeltő babák érkeztek. A hűtőpult aljából szivárgó zöldes folyadékról pedig mi se tudjuk, hogy mi. De azóta nincs patkány. Long. Kedves vásárlóink, most házi karaoke versenyünk második helyezettje Irénke következik. Ő addig énekel önöknek, amíg az akciós sertés karaj mindegy szálig el nem fog. Yes, tödé! Jó vásárlást! A Boldogút Budapest TV-n voltak ilyen kívánságműsorok. Egyszer következőt hallom. Én 25. házassági évfordulónkra kérném a bánom én már azt a percet. Ezek után 40-re mit fog kérni? Tényleg nem marad más, mint az István a királyból küldi majd, hogy felnégyelni. Vagy mindenki kívánhatna ilyen stílszerűen, hogy mit tudom én. Én Göncz Kingának kérném a Zorántól a Kocos kis ördögök című dalát. Én anyósom 95. születésnapjára szeretném már kérni az Elmegyek című számot. Nyilván inkontinenciában szenvedő ismerősünknek illetlenség lenne az Eddától az Éjjel érkezem. De ott lehetne, hogy én Oszkó Péternek kérném a Tankcsapdától az Ez az a ház. Én a Gianni Moranditól kérném Michel Vágynak a Térden állva jövök hozzá. Roman Polanszkinak küldeném az Állj meg kislány címet. Én meg Gyurcsány Ferencnek a Csak egy tánc volt. Petőfi rádióban, nem tudom ki hallotta, tanévkezdés napján bemondták, ma országszerte szeptember 1-e van. Tehát nem az, hogy elszórtan lehet számítani másodikára, harmadikára, helyenként 5-e is várható országszerte. De hát durvul a világ, egyszer így lapozgatom a TV újságot, RTL Klub, vasárnap esti film, következő volt a címe, Ki a fasz a gyerek? Ezt szerintem majd ne sipoljátok ki, mert ez így ment le a promóba is, hogy vasárnap este, ki a fasz a gyerek? Tehát ez az RTL szerint se számít csúnya szónak. Azt mégis utána néztem, mi a film eredeti címe, kapaszkodjanak meg, The Man. Elhiszem, hogy ez magyarul prózai lett volna, de ha a forgalmazó tényleg Gangsta Zolival fordítatja a címeket, jó, hogy nem előbb kezdték. Eső ember helyett a Rain Man, a Degenerált. Titanic, nagy s***ás. A Bambi mi lett volna, hülye állat? Harry Potter, kis köcsög? Micsoda nő meg, büdös k***? Én még jóta gondolkodom, hogy mi lenne nekem a legideálisabb, legkényelmesebb állás. Nemrég megtaláltam, nem tudom, ismerik-e Brácó, a horvát csodagyógyász, aki csak néz. Nem tűnik stresszes melónak. Kérdés, hogy lehet ebben hibázni, hogy jaj, bocsánat, nem jó. Elnéztem, hogy mielőtt munkából hazamegy felesége. Drágám, nézd, új ruhát vettem, adjam, egész nap néztem. Van egy haverom, Bendi, ő világ életében sorsolási közjegyző szeretett volna lenni, mert annak csak annyi a munkája, hogy... Arra nem gondolom, milyen nehéz, hogy neki akkor is farccal kell állni, ha az ő számait húzzák. Azért, ha a negyedik is stimmel, ott már... Az 5. erőszám pedig a 10-es. Yes! Még egyszer kérném közjegyzőnket, bekaphatom! Volt egy ilyen, hogy egyszer így megyek be a b***kénkbe. Nem, szia, egy sajtos b***t szeretnék. Csaj, hátraszól. egy sajt. Ebből tudtam meg, hogy a sajtos per szaknyelven a sajt, és akartam kérni még egy eperséket, és hát nyilvánvaló volt, hogyha a per per, akkor az eper eper. Na, hogy lenne még egy epsék. De rendes volt a csaj, úgy hívták egyébként, hogy segíthetek, Kati. Szerintem ilyen családi vállalkozás lehetett, mert mindenkinek segítetek volt a vezetékneve. Annyi sorozatot ismételnek mostanában, én a Knight Rider-t várom már.
2: Michael, a mellszőrzetet karistolja a szélvédőmet.
1: Hogy milyen lenne, egyszer Kit betelefonálna Bolgár György műsorába. Köszöntöm újabb telefonálónkat, hogy hívják?
2: Kit?
1: Magát.
2: Kit?
1: Hogyha a politikusok ilyen csoda autókkal járkálnának, mikor kirobbant a válság, volt ez a balhé, hogy minek kell egy pénzügyminiszternek. Luxus Audi, de mondták, hogy ez még a válság előtt lett megrendelve. Már nem tudják lemondani. Látom magam előtt, mint egy lassított felvétel, Veres János. De hát, kegyetlen az élet. A legnagyobb cinizmus viszont, minden évben van ez a szegény gyerekek karácsonya a parlamentben. Viszik körbe őket. Látjátok, itt születnek azok a döntések, amik miatt nektek szar. Ő Pista bácsi, akinek a havi költségtérítéséből egy évig is elélnétek. Ez itt a parlamenti ebédlő, ahol a kiszűrődő illatokban most kettesével beleszagolhattok. Nekem idén közéletileg a legnagyobb csapás az volt, hogy nem Baló György közvetítette az EP választást, ugyanis indult a felesége is. Pedig izgi lett volna ez a most kapjuk a hőt, hogy Molnár Krisztina bejutott az Európai Parlamentbe. Hála jó égnek, addig se lesz otthon! Nem tudom, megfigyelték-e, Morvai Krisztina is ilyen érdekesen beszélt. Ez a kedves kortárs, kortársak. És régóta furda, hogy két ilyen ellentétes világnézetű ember. Hogy jöhetett össze? Hol találkoztak? Rájöttem a logopédián. Kiegészítik egymást. Tehát mi legyen a vacsora? Ez otthon kiegyenlítődik. Köszönöm szépen. Köszönöm.
0: Mindig jól esik fürödni az előző kolléga tapsában. Belicai Balázs láttuk és hallottuk, és hát az az országgyűlés és az illetékesek, ez egy különösen kényes kérdés. Én ott hagytam elő, hogy nem lehet közlekedni és dugó van. Hát ennek egyik frekventált okozója, pont, hogy nem frekventált okozója, mert nem lehet rajta átmenni, a Margit hídra gondoltam, de megpróbálunk egy másik épkézláb magyar mondattal eljutni a Margit hídig. Ha vannak tippek, akkor küldjék el a miskabácsi leveles ládája, kukasz, mindegy. Tehát nem lehet közlekedni a városban, és ennek egyik okozója és a közbeszéd egyik főtárgya mostanában a Margit híd. A Margit híd, amin én gyakran átmegyek villamossal, és annyit látok rajta összesen, hogy nagyon-nagyon sokba fog kerülni, mégis összesen 12 ember dolgozik. Hát dolgozik, hát tudod, így állnak, és az egyik kaparja így a cementet a lapátról. Hétvégén betonoztuk Dodiék garázsát. És megkérdezték az illetékest a fővárosnál, hogy miért nem folyik ott munka. Válasz: köt a beton. Tehát ez egy ilyen ország, 50 éve köt a beton, nem történik semmi. Nagy szerencsém bejelenteni a 11. kerület Bödös Tiborját, Lórán Barnabás.

0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak megnéztem, mert itt kell állni, mert felvaragasz, hogy hülyék vagyunk. Gergő haverommal elmentünk pecázni. Gergőnek nincsen a stégje, ilyen A4-es. Én mondjuk ennek a magasságát egy kicsit megemertem, mert rádobtam egy tálca sört. Gergő jön, megy, hoz három ilyen karbonszálas botot, darabja 100 000 forint, megőrülsz. Mondom, hát ennyiért, annyi halat vehetünk van, hogy beledöglünk tulajdonképpen. Gergő letesz ide egy ilyen ekkora doboz, tehát ez tényleg ez ilyen ekkora, ez a orsók, kiegészítők, zsinórok, horgok, kütyük, van-e egy bácsi, akinek odaadod, összerakja? Alul meg vödörbe hal. Ezt úgy odahozta, Gergő visszajön tökik terepszínűbe. Hát mondom, te meg hogy nézel ki? Ssss, ne lássanak a halak. Leül mellém, rám dob egy álca. Égesse. Nóna, akkor cicenthetem az első sört? Meg vagy te őrülve? Elmenek a halak. És így elkezd ilyen szív alakú szenes lapáttal beragni a csalit meg a tápot. Neki ilyen félszigetet elég, mondom. Hát, ha nincs lába, nem fog ez ide jönni a páncélekre. Elmennek a halak. Mondom, cicenthetem, meg vagy őrülve? Elmennek a halak. Ne. Egy ilyen régi kekszes dobozt odaad nekem, így összem le a tetejét. Ilyen por volt benne, nem mondom, hát egy izmosabb rigót kikapok. Turkálok. Ebben a pillanatban, hogy így új begybe beleértem a kekszes dobozba, 38 darab ilyen kopasz kakukat, dobott egy hátast. Nem csinálsz meg, ez lejárt egyet, te. Anyáddal szórakozzá. És hát így mondja, hogy Barna, hülye vagy ez, csali. A horog közepére szúrt fel a kukacot így középen, uniós szabvány szerint, és így dob be. Hát mondom, te hülye vagy, szegény kukacot pont középen. Én begyűrtem szegény toroknak a szegény kukacnak a száját, és kihúztam a seggén, de hát, hogy ez miért uniós? Meg még ráküldtem egy gombockát, egy kukoricát. Még egy gombockát, megint egy kukoricát. Megint egy kukacot. Egy ilyen 38 centis giroszt csináltam. Beraktam. Másfél óráig semmi. Mondom, Gergő, figyelj már, 8000-ekkel mindenki előttünk van. Hagyjuk már be ezt a hülyeséget. Na jó, akkor rakjuk rá a kapás jelzőt. Mi az édesanyád zivataros térdik? Hely, a kapás jelző, rárakod, az pittyen egyet, hogyha van hal. Fölmentünk. Hely, fogyasztunk. Ilyenek voltunk hajnal 3 felé. Hát áradt a Duna, ilyen, nem ilyen 800 kilós fadarabok, hanem ilyen 700 tonnás erdők így 90-nel mentek el a sziget előtt. Áradt a Duna, és én csak ennyit alok. Pipip, plügy. Ah. Itt a mobilig, gyere, papához. Lemegyek a stégre, Gergő botja, béna hülye. Másik botja, loser hülye. Én botom, hol a botom? Elvitte a hal, mert az úgy kell neki, Gergő. Úristen, 100 000 volt a bot, keressük meg hajnali 3-kor. Biciklis pirosan villogó fejlámpát is fölrakta, mert én majd akkor így nyitja ki a szemét, mert a karbonbot visszaveri. 80-nal ment megint egy ilyen facsoport előttünk. Ott a csónak hülyé, bele, indítsd a motort. Hát az a búrháborúba süllyedt el tulajdonképpen. Én beleültem Gergő előre. Indítsd. És itt 80-nal előzgetjük a facsoportokat. Utána már nem volt ilyen pitypadapagy, csak hó, meg konkrétan 4 kört mentem a sziget körül, csak így. Ma jött ki egy hülye bácsi, hülye pesti gyerek, ne rángasd a szart, evezzél vele! Egy 80 kilós motor! Köszönöm szépen! Most pedig senki ne menjen sehova, mert egy kis reklám következik, egy kis PH érték, és utána folytatjuk.
1: Aki még hátra van, Beng Dénes. Mindjárt jövünk.

0: Van egy haverom, ő a Stebankban dolgozik. Gitamásnak hívják. És múltkor kirabolták őket. Én meg így hallgattam a rádiót, kirabolták a Vérárúti fiókot. És hát mondom, Tomikán, félj, hogyha ennyire szarba vagy anyagilag, szóljál, mert hát összerakjuk neked, nem kell azért erőszakoskodni. Elhagyd el. Észre se vettem. Nos, Tomiról azt kell tudni, hogy ő egy ül a bankba. Megvan neki nyitva ez a használtbarátnő.hu, ez a... Ezt nézegeti, szól a zene, eszi a spagettit, és hát így... Hát nem vettem észre semmit. Mondom, nem vettél észre semmit, hogy kirabolták a bankot? Nem, már biztonságért ott feküdt a földönye. És ez nem tűnt fel? Hát szokott ez ott feküdni. Na most elvitték ilyen kihallgatásra. És ott mi volt, Tomikám? Hát eladtam a kihallgatót, isznek egy ilyen biztosítással egybe kombinált megtakarítás őrületet. Aztán másodjára is kilabolták őket, na akkor már a biztonsági őr bemenekült egy irodába, jött hozzá a pszichiáter, Lajos, elment, gyere ki, Lajos, gyere már. Jöttek a kommandósok, Lajos, gyere ki, vagy meghallak! Lajos még rádobott egy 10 órát, elment a kommandós, nem mentem el, Lajos! Tomiékot kínáltak a bank előtt, jött egy öreg néni, kis szatyorkával, hogy jó napot, fiatalember, mi történt, fiatalember? Történt velem, fiatalember? Kire volták a bankot, fiatalember? Fiatalember? Mi történt, fiatalember? Mi történt? Nem esett valami kötek, 20 000-es fiatalember, hol van? Tomi meg így enerváltan áll, mondja, hogy nem. Adott neki csokit a néni, mondjuk 74-ben lejárt a bombon, de nem baj. Küzd vele, Tomi. Majd jön ki a kommandós, aki éppen beszélt a biztonságért, hogy megállok! Még lendületben volt. Tomi meg ott küzd a csokival, meglátja. Magamak mit ünnepel? Na mindegy. Most a Margit ide egy kicsit én is rágombolnék, mert én biciklizem a városba, és hát más se lehet tolni a biciklit rajta konkrétan, mert leszállítanak a köcsögök. És hát ugye... Most a BKV is gondolkozik rajta, hogy a kombinót is majd így. Jászai, ma tessék se lefáradni, mert biciklisek is. Cs ez meg a 30 centinél nagyobb halak nem úszhatnak át alatta. Most úgy van, hogy a híd teljes hosszában a napi 24 órán keresztül a munkások így esznek. Tehát így... Viszont az tök jó, hogy a budapesti hidakat így kezdik kivilágítani. Mondjuk a paksi atomerőmű valószínűleg behorpad. Ha még rányomják a Margit hidat, akkor csapágyas is lesz. Ellenben viszont a elmű most a peremkerületekbe kampányol a csendes gyertya fényes éjszakák mellett, hogy hát a kicsit majd megsporulunk egy-két megavattot. De milyen pókerezik? Sanyi? Ami Sándorú? Hát azt ugye, de milyen hogy pókerezik? Tartom, emelem egy lakóparkkal. De milyen lehet, hogy elkapja a gépszi? Betolja a triggeránitot. És hogy a neten pókerezik, akkor így honnan lehet tudni, hogy Demján Sándor és Csányi Sándor pókereznek? Egyik emel egy helikopterrel, a másik meg tartja. És emeli egy Szeged környéki húsüzem szalámi divíziójával. Ha megnyer, akkor meghúzza a Bux-indexet. Tehát így...
1: Köszönöm szépen! Köszönöm. Lórán Barnabást alias Trabarnát hallottuk, köszönjük szépen. Én nekem egyetlen egy hangutánzó anyagom van. Édesapám próbálja beindítani a benzinmotoros fűnyírót.
2: Mi az öreg anyja valaga?
1: És utána így átáll Uri Geller üzemmódba. Most volt október 23-a, mindig van valami bal, és szerencsétlen rendőrök már szerintem így barkobáznak, hogy
2: élő lény? Igen. Tüntető? Nem. Akkor sűn.
1: És én direkt néztem nyáron, hogy olyan rámennek-e a csinos német turista csajokra, hogy sűn. Nem mentek rá. És az a baj ezekkel a felvonulásokkal, hogy totál megborítják a közlekedést a városban, mert hol tartják őket? Az Andrássy úton. És a legszebb az volt ugye őszelején, hogy volt félmaraton, nem tudom, hogy volt-e valaki. Jó? És előtte való nap meleg felvonulás. Nem tudom, hogy volt-e valaki. Ugyanazon az útvonalon, tehát szombaton meleg felvonulás, vasárnap félmaraton. És képzeld el, hétfőn találtak volna egy ilyen kis sortnadrágos sávot. Te meg melyikről maradtál itt kis pofánk? Komolyan, menjenek ki a Szigetre felvonulni, vagy menjenek ki a Hungaroringre, érted? De bárki menjen ki felvonulni a Hungaroringre, mondjuk egy ilyen aszfaltrajz verseny futam alatt. Ugye ez jó? Na, és hát mondjuk egy meleg felvonulás külön érdekes lenne a Hungaroringen, nem? Hogy srácok, kimentem a Box utcába. Gumicsere. Gondoltam a Hófehérke és a Hét Törpe című mesét. Felnőtt fejjel. El voltál azzal a gyereknyit, hogy kis aranyos törpék, meg a csodaszép Hófehérke, de gondold végig alaposan. Együtt él 7 férfi. Ilyen színes kotonnal a fejükön, és a bányában nyomják csákányjal, mert ez olyan village people-ös. És vonatoznak haza az erdő, hey-ho! És hazaérnek, és mi történt? Betörtek hozzájuk. És az nem tudom, kihez törtek már be, azért az egy nagyon durva lelki...
3: Ide nyúltam a mikroportot.
1: Azért az egy nagyon durva lelki nyomás, és ezeknek meg mi a legnagyobb problémája? Kihívott a pohárkámból. Te voltál a szende. És azt képzeld el, hát ezek a begyökeresedett aglegények, tehát ezek a tipikus problémák, de azt képzeld el, mi lett volna, ha fordítva van az egész, hogy Hófehérke férfi, és a törpék a lányok. És képzeld el, hogy jönnek haza a törpe lányok a bányából. De ha már elképzeled, inkább topless automosót képzeljél el. Szóval jönnek haza a törpelányok a topless automosóból. Hogy megváltozott ez a mese, mi? De jönnek haza a törpelányok, és benyitnak, és ott nem úszta volna meg annyival a Hófehérke, hogy kijevett a tányérkámból, kivott a pohárkámból. Nem, mi az első? Ami a magyar népmesékben is, tudom, amikor megjön a sárkány, hogy itt emberszag van. Tehát itt kezdődött volna, és utána ki hagyta szanaszét az okniát a parkettán? Ki fújta az órát a csapba? Ki nem hajtotta vissza a WC-deszkát? Ki fingott a paplan alá? Úgyhogy így járt volna Hófehérke, hogyha fiú. Robog tovább a műsor. Említettem ezt a H1N1-et, egy páran dögvészen vagyunk csak, hogy mint a következő fellépő Beng Dénes. Ez azért baj, mert azt mondják, hogy bármelyik pillanatban bedőlhet a magyar kórházi rendszer. Én már most félek ilyen megszorításoktól, hogyha nehogy Isten, én bekerülnék kórházba, hogy Kovács úr, háromszori étkezés, hétfő, szerda, péntek. Vagy hogy így elájulnék, rosszul lennék, összeesnék az utcán, és tudod, hogy megkérdeznék, hogy van a jelenlévők között orvos? És jelentkezne egy nő, hogy az nincs, de én védőnő vagyok, addig megcsinálom a kartonját. Hogy legalább az rendben legyen. Tudományos hírekkel haladunk tovább. Vizet találtak a Holdon. Erről majd néhány hét múlva Felméri Péter részletesen be fog számolni. Én viszont arról számolnék be, hogy találtak széndioxidot is. Apám. Szódát kell csinálni. És az a baj, hogy a szőlő nem terem meg, nem? Hát milyen intenzív fröccsözés lenne. És tudod, így szállna le a holdkomp, és ugyanúgy, mint csónaktúrán, hogy még nem köttök ki, de már kikéritek a piát, ugyanígy leszólnának ezzel a régi viccel, hogy egy kis lépés az emberiségnek, egy hosszú lépés a srácoknak. És lemmeg lenne egy ilyen, hogy kráter presszó. Barika néni törölgetni a poharakat. És hogy milyen szar szkafanderben fröccset inni, azt gondoljuk végig, nem? Mert ott van előtted ez az üvegvac, aki ping, ping. És képzelj el ilyen atomberugott űrhajósokat. És mi csináljunk? Hát nem tudom, fél. Megnézzünk egy földfelkeltét, utána felucsoljuk a holdot, mert kurvára porzik. Úgyhogy így vagyunk tudomány és fantasztikum világán, de jön most valaki, aki hát kicsit részletesebben be fog nekünk számolni a tudományos fantasztikumról, már ami például a csillagok háborúját illeti. Fogadjuk nagy szeretettel itt a Schöder Club színpadán, Beng Dénest!

Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit! Trabarna, hát hang. Ez a hangutánzás nekem nagyon tetszik, sajnos nem tudom csinálni. Egyetlen egy dologgal próbálkoztam, és ez nagyon fontos, próbálkoztam. A kotyogós kávéfőző. Essünk túl rajta, nagyon megalázó. Csak próbálkozás. Föltesszük, ez a régi típusú kávéfőző. Föltesszük a gázra, majd türelmesen várunk, és egyszer csak a mennyei hang.

Na, látok itt néhány poharat, biztatnám önöket, hogy igyanak egy koktélt. Ezt szoktuk mindig mondani a közönségnek, hogy fogyasszanak alkoholt, mert ez nagy mértékben növeli a műsor színvonalát. Ezt egyszer így elmondtam. Ezt, hogy elmondtam, és egy úr az első sorban, hogy beszólt, akkor igyál már meg valamit, te is b***d meg. Úgyhogy azóta óvatosan bánok ezzel is az alkohollal. Buliban egy srác így nézegetett, gyanús voltam neki, így tovább ment. Jön megint, jön egy óra múlva kb. Ne haragudj, hogy az előbb nem ismertelek meg, de akkor még nem ittam eleget. Ez nagyon sokat elárul az alkoholfogyasztási szokásairól. Hát Kap említette a holdutazást. Én az űrsiklókat figyelem, a most bohóc az űrben, minden hétre jut egy űrsikló kilövés. Megfigyeltem, hogy mindig leválik egy darab a hővédő pajzsból, és így volt ez múltkor, levált egy darab, aztán vizsgálódtak a mérnökök, és hát jött a két nap múlva a hír, igen, levált egy darab a hővédő pajzsról, de szerencsére ez semmilyen különös problémát nem okoz. És nem értem, hogy ha van ott egy darab, ami ha leválik, onnan nem hiányzik, mi a szarnak tették oda? Nem? Hogy ezek a mérnökök hogy dolgoznak, hogy így... Te Ferikém, fasz a kis űrsiklót rittyentettünk, nem? Szerinted már kész vagyunk? Tudja a tököm, ott a tetején van még egy kis hely. Tegyünk oda egy darabot, mintha tavaly is lett volna ott valami, nem? Nem tudom most, vagy van egy ilyen űrsikló sztájlisztjuk, aki azt mondja, jaj fiúkák, tök uncsi már ez a titán burkolat, dobjuk fel valami színessel, tavaly is leszavaztatok a kókuszdiókat. Na, szétnéztem a nagyvilágban, hogy mi újság van, hát CD-t ad ki a pápa. Hanglemezt, poplemezt, ő lesz az első papsztár. Karácsonyra jön a meglepetés album, hát nem tudom mennyire lesz meglepetés, én meg fogok lepődni, hogy reppesre veszi. Bigri Benedek vagyok a Vigri Vatikánból. Püspökök meg majd vokáloznak. Tiéd a mikrofon, Big Daddy Benedek. Jó, ez most így érdekes, de majd amikor jön nagyanyám, hogy jaj, fiam, megyek pápa koncertre. Tavaly is nagy buli volt, vödörrel szórták a szentelt vizet. Én már benyomtam 4 kiló ostját, hogy egy kicsit megszédüljek. És majd a biztonságőrök ott is keménykednek, beszélgetnek, hogy Ferikén, balhé van. Ilonka néni megint nagyon durván pogózik a 2. szektorban. Szedjétek ki 50 miattyánkra gyorsan! Mi más lehetne a bünti? Nem tudom, mekkora tombolás lesz, szerintem, hogy beugrik, akkor is csak lebeg. Azt tudom elképzelni. Illetve hát nem, töri szét ő a hangszereket, nem ugrik a dobok közé. Én úgy képzelem, hogy egy-két törött gitárt így megjavít. Csak a jóságával. Ez csak hobbi lehet szerintem a zenélés. Második János Pálnak volt a hobbija a síelés. Nem tudom, hallottuk ezt. Ő még pápa korában is néha kiszökött síelni. És azért az milyen, hogy így mész nagy nyugodtan a lejtőn, egyszer csak a pápa így elhúz melletted. Hazajössz, és kérdezik a haverok, na, milyen volt a síelés? Ne is kérdezz, elb***om a pápát. Nem gáz, mert rögtön meg is gyóntam. Nem? Volt most ilyen, hogy reppel a szlovák nyelvtörvény ellen, a magyar nyelvért, és MC Gőz nyomott egy ilyen rímet, hogy egyszer majd nekem is lesz valaki, mint Obi-Wan Kenobi-nak Anakin. A magyar nyelvért, jó? Na, Overdose, a csodaparipánk, a versenyló eltűnt, jött róla a hír, hogy hát ő beteg, de most már a zsoké is beteg, aki lovagolja, nem tud edzeni. A következő hír az lesz, hogy penészedik az istálója, szerintem. Ez a következő. Hát így megnéztem, hogy mivel tengeti szürke hétköznapjait. Overdose a ló, fenn van az íven. Én sasolom a csávót, tegnap is bejelentkezett.

szépen köszönöm. Hát, ha már ilyen kis finom tapsod be először a történetünkben, akkor azért elmondom, hogy kis ünnepség, nem, vagy ugye csak kerek számoknál szoktunk, hát 900, ne röhögtess. Szóval ma este

0: Na szóval, remélem igen kellemes esténk lesz, annál is inkább, mert itt vannak mikrofonok oldalt, szilveszteri műsor készül. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kormány rádióját. Kellett. Szóval arra, hogy magaraim, minden jó, hidd el. Ez fontos, mert nagyon jó minden, na. Nagyon jó minden. Itt a kormány rádióban már minden szeret meg van. Ki a bemondó, Antal, mi? Nem rossz, nem rossz, nem rossz. Antalnak egy hibája van, hogy nem Imre. De most már elmondom őszintén, amikor bent voltam az intenzíven, valahogy nyugodtabb voltam, mint amióta kijöttem. Tudod, olyan kiszolgálás volt, hát nem hittem. Ide ultravénásan bedugva ide a nap. Ja, kaja, ne hittem, egy csóran csöppent állandóan, így jött be a leves. Ha valami nagyon frankó volt, ugye? És ott valahogy bent az intenzíven jövőkép is volt. De aztán, ahogy kijöttem, hát akkor minden más volt. Kaptam egy az IMS, vagy minek hívják tőle, ekkora kis EKG-t, képzeld el? Szuper masina. Fölvesz, hogy keteg, nem keteg, meg mindent, és ha ne talán gond van, a gyereket nevel krumplit hámoz, és ha ne talán gondod van, rá kell tenni a telefonra, és jön a helikopter, a mentő, a kavitatász, az orvos, te, minden jön. Mert egy dolog nem jön, vonal. Többé, az minden jön. Tudod, a telefon, ez a igen, majd nagy bedobása, Vesztel. Hát most itt tartunk, persze. A telefont veszel, Vesztel. Ja, nyugdíjat vársz, Vesztel. Kimész a piacra, Vesztel. Vállalkozó, Vesztel. Képviselő vagy, nyersz. Ne vicc, persze. A képviselő és a kormány, szóval ez valami pasza. Tudod, mivel foglalkoznak? Csak a lét minimummal. Hülyéskedek. Csak a lét minimum. Minimum a lét elviszi mindegyik, és kész. És nem akarok itt a nagy képviselni az ünnepen, de Csorikám, a lábam nyomába nem jöhettek. Olyan nagy ember lettem, te. Ó, gyerekek. Képzeld el, megelőztem a szegénységet, a nyomort, a munkanélküliséget, minden ilyen pitiáner szar témát, képzeld el, és velem foglalkoznak a képviselők. Hát, ami a legfontosabb. Képzeld el, az az öreg ember. Képzeld el, ja, hogy hívják? Valami Béla bácsi. Ja, Izabéla, megjön. Izabéla, remek egy ember. Képzeld el. Kisütötte, hogy én magyar ellenes és nemzet ellenes vagyok. Jaj, Béla bácsi, tényleg. Miből gondolja Béla bácsi, mert én a televízióban nem jelenek meg úgy, mint ön, olyan lótakaróba. Az igaz, hogy magyaros, az igaz, azokkal a súlytársosokkal, de aki azt hittem, hogy most már 92-t írunk, tudod? Például lovamat is kikötöttem az utcára. Semmi, most már nem. Úgy látszik, ez a baj. Meg nem lettem öreg cserkéssel, érted? Munkásőrből. Egyszerűen nem lehet. És akkor nem vagy magyar, akkor rohadt szemét, nem népellenség, nemzetellen. Igen, Béla bácsi ezt mondta. Jó, Béliza Béla bácsi. Hát nem tudom, Béla bácsi, hogy kutatott-e utánom, de hát az én familiám nem akármilyen. Képzelj el, a familiában volt Ludovikás, Béla bácsi. Képzelj el, Béla bácsi. Volt vitéz. Ez elég magyar volt, nem, Béla bácsi? A nagyapám Rácsalmáson volt bíró. Béla bácsi, igen? Tudom, van magyar rokon a Béla bácsinak is. Nem viccelek, te, ó, láttam is. Portobágyon. Jó, szürke bíró. Képzeld el! Béla bácsi ezzel foglalkozik. Képzeld el, az én pénzemen, hogy akkor most le kell söpörni a színpadról.
1: Béla bácsi.
0: Ó, Istenem. És ezt milyen listáról nézte le, Béla bácsi? Hogy én benne vagyok. Ja. Nem akarom Béla bácsit kiábrándítani, kedves Iza Béla bácsi. De képzelj el, nem vagyok zsidó, Béla bácsi. Nem gondolta volna mi? Nem furcsa. Mondták is, hogy Hofi úr maga zsidó? Nem, csak rossz napom van. Szóval, és a Béla bácsi engem megtámadtatott a Béla bácsi. Na hát, Béla bácsi. Pedig engem a Béla bácsinak szeretni kéne. Hát nézd el rám. Hát én bőfejű vagyok. Béla bácsi. Jaj, szóval ne tessék haragudni, tessék megnyugodni. Béla bácsi, hát bizottság a parlamentben valami néprajz kutató nevével, nem András Falvi, nem. Ő még nem. És magyar és nemzet ellenességet vizsgálja a bizottság. De jó, haladunk, Béla bácsi, a rohadt anyját, hát ez az. És ne haragudja, már majd összevelegettünk, Béla bácsi, mégis úgy át a lánya lehetnék. Szóval azt akarom kérdezni, és Béla bácsi tervei szerint mikor visznek el? Ugye szenteste? Mert a szeretet az nem maradjon ki a programról, Béla bácsi. Hát demokrácia van, drága Béla bácsi. Hát persze, meg szabadság, meg Európába megyünk, Béla bácsi. Csak nehogy túlmenjünk, Béla bácsi. Itt tartunk már most. Na, több szót nem érdemel, Béla bácsi. Szóval kijöttem az intenzívről, és nem találom az egészet. Hogy össze van minden keverve? Hát nincsen Szovjetunió sem. Kijöttem, puf, semmi. Először azt kerestem, és pont az nincs. Ja, valami fák van, mi az Isten van. Az, fák van. Azt nem tudom, hogy akácfák, vagy gyújtófák, vagy sodrófák, de fák. Érted? Fák. Azt mondja anyósom, Géza, a fák nem nőnek az égig. Ne beszéljen maga mindenbe bele, minden hülyeséget! Istenem magával, már mama! Ah! Ne mondja, csak az omótól lett ilyen. Még valamit, Béla bácsi. Megesküdtem volna, hogy a földkerekségen anyósomat senki nem tudja lepipálni. Béla bácsi, győzött! Hajrá! Szóval kérdez, nincsen Szovjetunió. Na, ezt erre nem mondom. Az etnikai kisebbség tagja, képzeld el, talán van már olyan elnevesség mindenben lehet. Etnikai kisebb. Persze. Abban a rohadt mocskos telelökött bolsevist rendszerben nem volt etnika, tudod? Most meg van etnika. Már mindenünk van. Már etnika is van. Tudnád, miről beszélek? Mi? Ne nehezíts. Hát most annyira kell vigyázni, hát látod, le akarnak söpörni a színpadról. Most már komolyan nem lehet se cigánozni, se zsidózni. Csak a parlamentben. Az egy megint más az. Ott nyugodtan, napirend, előtt, alatt, utána, az egy nagy. Te ezt a mocskolódást, ami ott folyik,
2: Európa fele, Istenem. Szarozzák egymást agyba, főbe. De hogy jön, milyen jogon, hát hogy merik, miért mondanak egymásra ilyeneket? Azt mondja anyósom, hát már ismerik egymást. Hát persze. Hát akkor ne. Jaj, jó. Szóval ez van. Na szóval, és nekem annyira kell vigyázni, hogy itt most mit mondok el, mert akármelyiket mondom, ugye, hát nekem fú, képzeld el, megyek hazafele, minden este más ver meg. Utkor mondom, hogy köszönöm szépen, én most vagyok először. Borzasztó. Tudom, hogy én alaphülye vagyok, és úgy, persze, hogy nem értem, de nem értem, tudod? De most akkor, hogy van? Vesz még a rádió? Mert akkor kedveskedni is tudok. Kérlek szépen, azt mondta Béla bácsi, hogy nem ilyen ökörséget kell, mint amit itt mit csinálunk. Fúj, undorító, ez nem humor, hanem székely vicceket kell mesélni. Hát dögöljek meg, ha ezt gondolhattam volna. Hadd engeszteljem ki, Béla bácsi, egy székely viccel. Kaszának azt mondja a gyerek, édesapám. Mi az apja? Mi van? Rokonunk nekünk a Gergő bácsi. Mi lenne rokon? Hát mert édesanyám. Akkor rokon? Na Béla bácsi, ilyet gondolt, ugye? Én hülye magamtól is rájöhettem volna. Ajajaj. Na, drágáim, szóval Szovjetunió, puf, szép ment, megszűnt. Az etnikai azt mondja, hát most nem kell oroszul tanulni. Édesapámat akkor mostan? Hogy mondják oroszul azt, hogy béke? Hát miért? Hát csak úgy kérdezte. És érted, hogy mondja, a hülye, hogy mondja. Képzeld el, bolsevik úriasszony a Gorkava ulicából fölhívja a veit. Halló, kisfiam, azt mondja, a közpözsió vejce. 200 gram. Fél deci. 100-szor, persze. No. A kisfiam, segítsetek nekem. Emlékeztek a Brezhnev elvtársalat, mennyit segítettem nektek? Haha, kisfiam, ugye? Szereztem nektek lakást, kisfiam. Hát igaz, egy szobában hat család lakott, de hát azért csak lakás volt. Jó, meg autót is szereztem. A tárgyalásról a börtönig. Most te segíts nekem, kisfiam. Mit szigetem, mama? Intézzétek el, hogy a krem falába temessenek. Hát ez nem menet egyszerű. Mama! Ó, egy bazsi. Hát, mama, oda csak a nagy embereket temetik. Azokat is maximum 2 hétre. Mama, nem ígérek semmit, holnap visszahívom. Na, másnap. Halló, mama, ne kérdezze, hogy sikerült elintézni. Mama, ne kérdezze, mennyibe kerül. Gyorsan szedje össze magát, mert 1 óra múlva temetjük. Mama. És kérlek szépen, és én nem értem az egészet, hogy van ez, meg mint van ez. Hát mert azt se értettem, hogy kijöttem a kórházból, hogy most melyik párt a párt, meg hogy van ez meg? Ha közben kérdezed el, ha izé lett a Pető lett a Tölgyesi. Gondoltad volna? Az. Igaz, azt sem tudtam, hogy a Tölgyesi volt a Petőjüknek, hogy kilépett a kizárta, a bezárta, a visszavette, a kivette, a betette. Mind a hülye, itt ne értem. Hú, meg melyik az az igazi párt? Aztán hogy van ez?

hogy földobják a megvesztegetés lehetőségét. Néha. De annyira finoman, hogy észre se veszed. Tehát nem vagy résen, így elsúlna a füled mellett, mindig a következő történik, így álltuk egymással szembe, így néztek egymásra, mint örömlány az üdülési csekre. Hát az én találtam ki egyébként, de frappáns. Szóval... Látok, néztek egymással, és azt mondja... Na, mi legyen? És én olyan hülye vagyok, hogy nem kapcsolok, de tényleg... Lányoknál sem, hogy jössz hova? Tehát én... Csinálj meg, mi a kéne arculattervező? Tehát én... Én hülye vagyok. Mi legyen? Hát mondom, mi legyen? Hát, mi legyen? Hát mondom, hát mi legyen? Hát mi legyen? Mi legyen? Mi legyen? A f***on megbírságolom. Úgyhogy mindig én húzom a rövidebbet. És régen egyszerű volt a helyzet, ugye, mert ilyen összehajthatós volt a jogsi, és közé tudtad csúsztatni a bankót, de most már nekem is ilyen kártya alakú jogsim van, úgyhogy mindig hordok magam a befőttes gumit. És rendőr azt mondja, hogy helyszínen 5000, én csak visszakérdezek, hogy gumival vagy gumi nélkül. Ugye? Hogy a régi viccet is aktualizáljuk. Na most, én csinálnék olyat, az APEC-nél van olyan, hogy önellenőrzés. Ugye, hogy te, mint adózó, utólag bevallhatod magadat, korrigálsz, és akkor nincsen semmi baj. Én csinálnék ilyet a rendőrségnél is, hogy önigazoltatás. Tehát én magamtól kérés és felszólítás nélkül megállnék a rendőrnek. Milyen arcot vágna, hogy így záróvonal, buszsávon keresztül nyomnék neki egy satut. Nocsak. Mit látnak szemeik? Na, jogosítványt forgalmit átadom. Ha most mondjam meg, mit csináljanak maguk velem? Na, tűnjek el, de nagyon gyorsan. De hát a leggyönyörűbb az volt, egyszer egy fellépésről jöttem haza, egy Bikás nevű településről, éjjel nagyon-nagyon gyorsan egy Vajta nevű településen haladtam át. 60-nal. Hát ha nézik rendőrök is a műsor. Haladgattam. Amikor láttam, hogy így a tök sötétben a templom alatt a főtéren így köröz a fény. És hát vidéki településeken sok furcsát látsz, mondom, öreg, mondom, ha ezt kerékpárral csinálod, akkor vagy te zártad a presszót, vagy ott ülöl a kosárba, íti, vagy nem tudom, és közelebb érek, mondom, ez rendőr, hát mondom, be vagyok kötve, lehelni fogok rá, nem lesz itt probléma, hát gyorshajtás maximum. Megállok, egyedül van, letekerem az ablakot. Jó estét kívánok, mondta ő. Jó estét kívánok, merre tart? Hát mondom, haza. De merre? Hát mondom, hát Budapestre. De merre? Hát mondom, jó, mondom, 63-as út, Simon tornya, Székesfehérvár. Azt mondja nekem, na. Elvisz engem sárba gárdik? Hajnali egykor erre, nem vagy fölkészülve, hát mondom, pattanj be, cica, hát tényleg mit? Mit mondasz hajnali kettőkor egy rendőr, hajnali egykor egy rendőrnek? Beül mellém, elindulunk, mi hátizsákbe a hátsó ülésre, elindulunk, és akkor jut az eszembe, hogy én állat a jelvényét se kértem el. Tehát mi van, ha nem is rendőr? Vagy nekem most melyik a jobb, ha rendőr vagy, ha nem, mert ha rendőr, akkor lehet, hogy három mondatból bevisz engem egy Janet helyzetbe. A másik, hogy nem rendőr, és akkor legyilkol, lebaltász, kifosz, kirabol, és utána vízbe egy Janet helyzetbe. És azt senkinek nem kívánom azt az éjszakát, hogy mész egy tök idegen településen, vaksötétbe, melletted egy ember, akit sose láttál. Én egy dologra tudtam figyelni, hogy pont 50-nel menjek. És közben így néztem a kezét, hogy semmi hirtelen mozdula.
De tényleg összeszorított lábbal nyomtam a gázpedált.

0: Ő meg még kérdezgetett is, hogy és merre járt? Mondom,
1: Bikácson voltam fellépni.
0: Na, táncol?
1: Nem mondom, humorista vagyok. Na és az jól fizet? Ha mondom, igen, de átutalásos.
0: Köszönöm szépen a figyelmet.
2: Köszönjük szépen! Kovács András Pétert láttuk, hallottuk. Nekem is van egy honlapom, mint Bödöcsnek, ugye, aki egy héttel ezelőtt említette ezt. Évelején kiírtam a honlapomra, hogy fiatal, próbáltam egy rajongót toborozni, hogy segítek nektek, kedves fiatalok, írjatok nekem levelet, aztán, hogyha van, be tudok segíteni, akkor megírom. És hát egy darabig azt hitték, hogy ez a Bravo újság szexellem és gyengétség rovatának egy ilyen elektronikus változata. Szóval jöttek ilyen levelek például, hogy úgy érzem, terhes vagyok Enrique Iglesias Maxi CD-től. Meg hogy nővéremnek véletlenül fennmaradt az összetekert Take That poszter. Nővérednek mi? Na aztán végre letisztult ez a dolog, tehát most már normális, értelmes emberi leveleket kaptam. Jött egy ilyen, kedves István, ha már így felajánlott, hogy segít, akkor hát én igénybe venném. Fiatal lány vagyok, társkereső oldalakon vagyok rajta, mert nincsen párom. Minden ilyen társkereső honlapon fenn vagyok, de nekem nincs otthon internetem, ezért a munkahelyi internetemet használom, és mégse válaszol senki. Nem tudom, hogy vajon miért lehet ez. Ha tudja, írja meg. Fővárosi gázműveknél dolgozom. E-mail címem edit@fogaz.hu. Két gondolatom volt, mondom, egyik, ez se a Mari Zsuzsi. Másik meg, hogy csak az e-mail címe több információt tartalmaz, mint amit én egy ilyen 8-10 randi alatt ki tudok deríteni. És ha már így megpendítettük ezt az ilyen szexuális vonalat, egy hát pontosabban ugye én, olvastam egy ilyen... De benne voltatok ti is. Na, szóval senki nem ellenkezett. Olvastam egy ilyen érdekes amerikai cikket, hogy rájöttek tudósok, hogy a szénanáthát gyógyítja a maszturbálás. De eleve hogy jöttek rá? Tehát, hogy ez... Meg én elfogadom ezt a módszert, de hogy veszed be a gyógyszert? Tehát a... Mit csinálsz, kisfiam? Szénanátha kezelés. És hogyha nem jól sül el, tehát gyakorlatilag már úgy értve, hogy a módszer... Tehát maga a módszerre gondoltam... Na hát vissza picit Amerikára, ott van a legtöbb újítás. Most kitalálták azt, hogy a botoxnál van olcsóbb, meg hordozhatóbb, meg egyszerű módszer, valami kígyófajnak a harapása, a mérge, az így felfújja a nőknek az arcát. És milyen jó lesz majd, amikor így lesznek ezek a hordozható botox kígyók így az amerikai sajoknál, nem? Ott lesz, mindig belenéz a tükörbe, ó, de lötyött az arcom! Elő a kis kígyót, retikőbe! De van mellékhatás. Szívem, szép vagyok! No hát akkor most jön a második fellépőnk. Van egy ilyen dal, hogy Debrecenbe kéne menni. Kitaláltam ezt a jó kis rákötést. De ma nem kell Debrecenbe mennünk, mert Debrecen jött el hozzánk. Fogadjuk nagy szeretettel Debrecenből Hatházi Lászlót!

0: nincs benne alkohol. Nem vicces. Szevasztok. Hát Elvis Presley halott, Jimi Hendrix halott. Nekem is fáj kicsit a hátam. Válság van. Nem vettük észre egy darabig, hogy válság van. Feltűnt? Ünnepek után mentél a bevásárlóközpontba. Nincs hely. Beugratok a bömbivel, érted? Azt elütöm a rendőrt, mert az irányítja a parkolóban a forgalmat. Én is ott sétálgatok. Egyszer így a Rocky parkolón keresztül fékez egy deszkás bömbi. De ez a hátul a vasalódeszka föl van neki hegesztve. Deszkás. Elől tábla, bocs, hogy megelőztelek, hátulról, b***. Vagy tolatva is, nem tudom. Hátul is tábla. Félre barmok, itt jön a bajnok. Az volt benne a szép, hogy EU-s rendszám volt mind a kettő. Szóval megállt három Rocky parkolón keresztül, kiszállt belőle Rambó, és egy ilyen éticsiga keveréke. Cipzáros mackó eddig lehúzva, nyakába hatkarátos trombita rézlánc.
1: Ha megvadulok, ezzel kössetek a víztoronyhoz, mert...
0: Gyerekülésről kivette Ervinkét.
1: Apának egyszer volt hosszú, hogy 82-től 87-ig mi ki nem hullott mind. De csak hátul. Ervinke, neked, amíg én vagyok az úra háznál, neked ilyen lesz.
0: Kiszálltak. Gyere, Ervink anyának, feltöltsük a mobilkártyáját, és így csasszogtak be. Ott meg bent ugrált egy ilyen, hát ilyen szórólapozó plüssnyúl. De ilyen rettenetes nagy plüssgeti, vagy 3 méter magas. Én mindig néztem, hogy ezek hogy látnak ki belőle, mert ugye itt van fenn a szeme. Most már tudom, a száján szúnyogháló van, és ott van a csávónak a feje benne, mint hogyha lenyelt volna egy embert. Így. Meglátta Ervinkét, végre egy gyerek, lehet vele kommunikálni. Odaszögdelt, Ervinke ugye meglátta, hogy a bácsit már megette a nyuszi. Elsírta magát. Apu pedig gondolkodás nélkül az ünnepekre való tekintettel lefejelte a plüssulat. Csattant a kis fül a kövön, míg csúszott vagy 3 métert, apa odalépett, megparáztattad Ervinkét, g***i. Jönnek az ünnepek. Szóval nem volt parkolóban hely, mert mindenki még bevásárolt, mondta is egy angol közgazdász, hogy bakker, a magyaroknak nem szóltunk, hogy válság van. De aztán a média, válság van, válság van, 300 az Európa. Miért van eurót?
1: Na, nincs.
0: Ezen parázott az ország. Nézték, 10 órakor 310 volt. Tudsz rajta változtatni?
1: Hát nem.
0: Kapálni tudsz? Aha, miért nem azt csinálod, hülye gyerek? Most egy kis reklám következik, de ne menjenek messzire, mert azonnal folytatjuk.

0: Van baj. Nai Gordon is még itt. Nyakunkon miniszterelnök válság van. Elment a bajnai jósnőhöz, hogy elvállalja, ne vállalja, mondta neki, nyugodtan nem lesz gáz. Hallod? Kapus. Labdarúgó. Megint föllángol a fociláz, érted? Kapus, építők, 43-as számú építők esélyben ő a kapus. Hát pára már megtudták, hogy milyen a kirúgása. Majd meglátjuk, milyen a kirohanása. Debrecenben úgy hívják a Ludas Matyi. Azt mondta egy ilyen gazdasági szakember, itt volt Magyarországon, hogy az egész világon gazdasági válság van, Magyarországon világ vége hangulatva, 300 az euró, hát ha. Munkakedv tekintetében az unión belül az utolsó előttiek vagyunk. Csak Málta van mögöttünk, de Máltán egyet fing, az fanő a helyén, hallod? Itt senki. Na, beüt a válság, most már tudod te is, mert mondták a tévében, a válság van. Anya is mondja, hogy új ruha kéne, nincs pénz. Arida Harisnyár, lemegyek a bankba. Hallod, volt olyan nap, hogy 4 bankrablás volt egyszerre. 4. Van egy pár kedvencem. Hát mondjuk kezdjük a... Melyikkel kezdjük? A hülyével, jó? Lemegy a bankba. Rászól a biztonságőr, sorszámot tépni. Ja, igen. Oda megy a kommunikációs falhoz. Jön Rambó, segít. XL-es póló kéne, de ki ezt... Milyen szép mondat volt. XL-es póló kéne neki, de SS-t vesz, mert abban jobban dagad. Mondjuk rajtam se az érettségiző van, hanem a ballagási. Oda megy, pénzt akar. Pénztári szolgáltatás, hülye gyerek. Jó. Zsákos befizetés. Készpénz felvétel. Klinglan 289. Plik, 4-es ablak. A pénzért jöttem. Milyen pénz? Az összesen rablás. Csaj kinéz. Látja, hogy egy hülye. Itt fogyasztja, vagy becsomagoljuk?
1: Hát, ja, tényleg szattot se hoztam.
0: Akkor üljön már, addig becsomagoljuk, jó? Előtte föltelefonálok a csomagolási osztály. Ő jó, számot visszavette, leült. Mikor a rendőrök megálltak előtte, na, takarják a számomat. Elvitték, ez volt a hülye, a király az volt, megállt így.
1: Ide a lóvét, robbanóanyagot rejtegetek.
0: Hát tele lehetett a töke. Odaadták neki, mert azt mondta a csaj, nem lehetett tudni, hogy igaz-e vagy nem. És elment,
1: gyalog.
0: Nincs is meg.
1: A rendőrök meg ott álltak a dugóba az új kocsiba, ott fut...
0: Szóval ott tartottuk, hogy a zsaruk meg ülnek a kocsiba, hogy... És kaptak új kocsit, de van ilyen elfogó vadász, hallod, ilyen MiG-29-es. 190 ló dübörög benne, mert nincs benne olaj,
1: Na most gyertek, na, gyere, elkapok mindenkit.
0: Kiállt a haverom rendőr, kiállt
1: nagy elfogóval az egyes útra, gyertek, na most bűnözzél.
0: Bandi bátyád jön haza a szőlőből. A Java Mustang. Robogóval, 78 óta nem gyártják, akkori gyári adat 35 km/h, csúcssebessége. Még kizsírozott szakadékba se tudott soha ilyen gyorsan menni.
1: Jön Bandi bácsi, 8000-elik.
0: Permetező a hátán.
1: Haverom, mint neki, húzódjon le. Szabályosan indexelt, jobbra-balról kikerült a rendőröket.
0: Beugrottak az elfogó vadászba. 190 csikó feldübörög, 300 méter múlva egy ilyen vízáltereszné sodródtak ki. Ez a betoncuc egy a pillanat alatt kapta ki alól a futóművet, mint nagyanyám a protézisét. 36 kilométer volt az elfogó vadászgépe. Bandi bácsi hazaérkezett, kérdezi a feleség, hogy Bandi, mi füstolott?
1: Nem tudom, nekem is intett a rendőr, hogy figyeljek, mert van valami.
0: A kedvenc bankrablónk a Flórián téri csávó volt. Hát ő elvitt a biztonsági őrt úsznak.
1: Pincébe fogok bujkálni, hát nem még a lámpa, én félek, a sötétbe jössz velem.
0: Az meg ment, de égett a villany, elengedte, elbújt ugye ott lenn a sötétben, jöttek a zsaruk, körbezárták a házat, rohangáltak a üzébe, mint mérgezett tegér a stelázsiba. És akkor derült ki, hogy Magyarországon tényleg nem dolgozik senki, mert minden ablakból nézte valaki.
2: Magdika, gyere át, nézzük együtt, sütöttem hókiflit. Megyek mindjárt, viszek egy kis Diannát. Irma, nálad volt-e már a rabló? Nem tudom, én így ki vagyok hajolva.
0: Fegyveres rabló, te nem tudom, itt közvetek, volt-e már valaki lelőve? Nem, nem egészséges dolog. Tehát a fegyver az egy nagyon komoly dolog. Nem csak a kakas riad meg tőle, gondolj Jimmyre. Tehát az... Jó, akkor ne gondolj. Tehát ott van a házban egy fegyveres rabló, engem már kétszer lőttek le, tudom, mit jelent, hidd el nekem. Ha mi házunkban fegyveres rabló lenne, én a szemetes kukával a fejemen ülnék a hűtőm mögött, mint egy szardarab, hogy én nem... Ezek meg... Jóska bátyát kinéz. Azt a... Mennyi rendőr? Ica, bezártam én a Igniszt. Felöltözött, lement megnézni. Körbeáll az a sok izmos rendőr tele adrenalinnal, fegyverrel, mert egy fegyveres rabló van bent, egyszer csak fütyörészve valaki kirúgja a bejárati ajtót. Pif, jön Jóska bácsi ki. Nekik ezt nem mondták ott lent. 60-an ráugrották, belecsavarták, mint egy csikket a betonba. Jaj,
2: fiúk, hát... Én Jóska bácsi vagyok, csak mentem volna megnézni a Igniszt, hogy be van ez zárva.
0: El fogom felejteni, addig röhögsz, figyelsz. Sose lesz vége. Az egyik ilyen idegesebb srác meg így véletlenül azt mondta neki, hogy akkor menj a kurva anyádba. Jóska bácsi megsértődött, megkereste a műveleti parancsnokot, oda ment, hogy én Jóska bácsi vagyok. Jövök le? Oszt akkor? Menjek az anyámba? Erre azt mondta neki a műveleti parancsnok, hát akkor mire vár? Köszönöm szépen a figyelmet.

Ez a poén mindenhol működik. Ez ingyen poén. Minden fellépésen, már hozzászoktam, én vagyok a legalacsonyabb. Szinte mindig mindenhol. Egyetlen egy kivétel volt, előttem egy bűvész lépett fel, és a fűrészes produkció nem pont úgy sikerült, ahogy szerette volna, ez nem számít bele. No, hát érdekes dolgok történnek az országban továbbra is. Sebeők János. Már többen röhögnek. Bevallott, hogy anorexiás. A meglepetés erejével, mint valamelyik... Nem? Majd ha én vallom be, az lesz a meglepetés. Az az igazság, hogy már azon is el kell gondolkozni, hogy az ember például, hát, tehát mit vehet igénybe, amit mások? Tehát én, amikor átléptem a 130-at súlyban, az döbbenet volt. Tehát akkor realizáltam, hogy végül is én már autópályára se hajthatok fel, mert már alapjáraton szabálysértés. Na mind.

éljen rá così, éljen rá così, éljen rá, úgy, ahogy abba hagyod.

0: Álljon oda a mikrofonhoz, mert adás van.
1: Adás?
0: Adás.
1: Véradás?
0: Maradjon meg. Szeretném magát bejelenteni.
1: Tudom, fiam, 42-ben is bejelentettél.
0: Apuka, ide figyeljen. Nagyon szépen megkérem, hagyj, hogy elmondjam, hogy mire. A dolgokat szeretném.
1: Nem elmondani. A dolgokat kéne, fiam, hanem a témát.
0: Hogy is hiákod?
1: Meg a micsodát.
0: Hát, nem
1: most nem is magadról, hanem rólam, édesapádról, aki annak idején
0: ott édesapuka, meg... drága, amióta én magát síretettem, nem bírok magával.
1: Sinre?
0: Síretettem.
1: Először ugye befalazott.
0: De elég rosszul, mert megint itt dumál.
1: Aztán úgy beásott a kútba, hogy csak a fejem volt kint.
0: Apuka, mély hazudik. Nem volt kint a fej, rátoltam a szekrény. Mit hazudik? Elmondhatom, hogy miről van szó?
1: Otó. Na.
0: Idősebb Káló József, édesapám. El fogja énekelni ennek a szép baralánynak, hogy mondd, hogy majd tisztem által, hogy már csak fogja sem a merének ilyen.
1: Dombon van a háza.
0: Mi maga földmérő? Most őszintén. Papa, nem mindegy, hogy mi hol van, mert én elmondom, mi hol van, megadom a hangot, citerázok, maga énekel, és el van intézve, jó? Ne rendezkedjön. Na, gyerünk. Mi az, apuka? Mit néz? Nem látott még citerát? Mondja meg őszintén. Nem látott még citerát? Papa, olyan fárasztó lett, hogy nyugált kell magához beszélni. Még egyszer bemondom magát, jó? Idősebb Káló József, édesapám, ez van. El fogja énekelni, amit Kemecsén is elénekelt nagy sikerrel. Ennek a szép banalánynak fönn a dombot égítettem.
1: Dombon van a háza, mondd már ki!
0: Papa, mi maga a helytörténeti múzeum? Mondja meg őszintén, hogy telekönyvi kivonat. Ennek a szép banalánynak.
1: Melyiknek?
0: Aki lerántotta a tapétát. Egyébként a tapéta. Na, már itt tartunk. Megszereztük, hogy Békásmegyerbe ezt a gyönyörű lakást, igaz? Főmentünk a lakásba, ott áll az öreg, és rángatja le a tapétát a falra. No, mit csinál azt, hogy kicsomagolom a szobát?
1: Fáradt fiam. Beköltöztem. Szerencsésten édesapáddal ilyet csinálsz. Haza megyek, azt mondja, hogy van birkózógép a lakásban. Azt mondta, áti két drót a falból. Azt mondja, fogja meg birkózógép. Megfogta, úgy a falhoz vágott azt.

0: Jó. Megbeszéltük, amit meg kellett beszélni, most magad bejelentem, elének a dolgot. Szomszéd ma át fog kopogni, mert nem bír magával. Ott van Soma bátyánk, aztán majd kopogtat, azt jó nézünk. Na gyerünk, fater! Így az életben nem fogja végén nekem. Lekéstük a kápolnás neki csatlakozásnak. Most énekelett az állomásfőnöknek Dombováron meg. Vagy benne az őrsön. Csak ott magát már végig se hallgassa.
1: Alsó őrsön,
0: az kéne magának. Meg kővágó őrs. Sopron kőhida vágó őrs. Na jó, kész, én magam. Ennek a szép barna lánynak, domodom,

0: Dombom van a házat.
1: Ide figyeljen, fater! Még egyszer megmondja, hogy hol van. Én magam úgy hókon vágom, hogy németül fog beszélni, és leállom vizsgálni. Hát én még egy életemben nem láttam, hogy egy ember állandóan elmondja, hogy mi hol van.
0: Én a dolgokat mondtam, fiam, az meg ott van a helyén.
1: Ennek a szép baralánya kapjon bele, fater, ne cipálj.

0: Gyerünk! Erre vannak, hogy maga az első díjat számát elénekeljük. A Kemencsén első díjat elhozta. Elhozta az első.
1: A kabaré szalámia pedig világos, hogy hasek és sajó. Vadnai László ugyebár elkezdte, Nádasi László folytatta, Nóti Károly pedig, és ez az igazi rang, a paródiáját is megírta. A Móri Szüret, előadja Kibédi Ervin és Viola Mihály.
2: Fényűzés.
3: Mi?
2: Semmit, csak köszöntem, mondom, fényűzés.
3: Kérem, fényűzés.
2: Köszönöm jól.
3: Tessék?
2: Semmit, csak mondom, köszönöm, jól vagyok.
3: Miért kérdeztem én, hogy maga hogy van?
2: Nem.
3: Hát akkor?
2: Azért, mert maga nem kérdezte, attól én még mondhatom, hogy köszönöm, jól vagyok, nem?
3: Mondhatja, persze, hogy mondhatja.
2: Köszönöm, ő is jól van.
3: Kicsoda?
2: Feleségem, ő is jól van.
3: Kérdezte?
2: Nem kérdezte.
3: Ide figyeljen, ha azt fogja mondani, hogy a két gyermeke is jól van, én magára borítom az asztalt, érted?
2: Lehet borítani, mind a ketten jól vannak.
3: Ne, az Isten áldja meg, ne bosszancson. Úgyis olyan fáradt vagyok.
2: Fáradt? Mi, hol volt?
3: A tenyészállat kiállításon voltam.
2: Igen?
3: A sógoromat akartam beprotezálni.
2: Sógorát?
3: Igen.
2: Hogy kiállítsa?
3: Mondja, hát hogy tud ilyen marhaságot mondani?
2: Miért? Amekkora ökör a maga sógora, nyugodtan kiállíthatja.
3: Hagyja már ezt a butaságot. Lóápolónak protezáltam be a sógoromat egy ló mellé.
2: Beteg?
3: Ki?
2: A ló.
3: Dehogy beteg.
2: Szimulál.
3: Nem is beteg, nem is szimulált.
2: Akkor minek neki ápoló?
3: Mert egy lovat ápolni kell.
2: Szóval mégis beteg.
3: Nem beteg. Ez egy nemes paripa, ezt ápolni kell. Lipicai mén.
2: Hová?
3: Hogy hová?
2: Most mondta, hogy a Lipicai mén.
3: Igen.
2: Hová mén a Lipicai?
3: Hová mén? Maga hülye. Mén, érti? Himló.
2: Mi?
3: Himló.
2: Bárány?
3: Hogy bárány?
2: Bárány himlő.
3: Nem himlő, himló.
2: Ennek semmi értelme.
3: Dehogy nincs. Ezt így mondják, himló.
2: Ezt nem így mondják.
3: Ezt így mondják.
2: Így? Szóval én is mondhatom azt, hogy adó felügyeló.
3: Azt nem mondhatjam.
2: És hogy képviselő?
3: Mondja, hogy képviselő. A fene egye meg a maga fejét.
2: Mit és hogy tavaszi szelló?
3: Szelló, hagyjon engem olvasni.
2: Olvasom. Van valami újság a labban?
3: Van.
2: Na.
3: Például a Nemzetiben felújítják az Otellót.
2: Mit?
3: Az Otellót. Az egy színdarab. Na, a Belencei Mór.
2: Az írta?
3: De hogy az írta?
2: Hát most mondta, hogy egy színdarab írta a Belencei Mór.
3: Még van maga őrülve. Otelló, az maga a Mór.
2: És ki a Belencei?
3: Ember, a Belencei Mórt úgy hívják, hogy Otelló.
2: Szóval az írta.
3: Shakespeare írta.
2: Shakespeare Mór?
3: Shakespeare Vilmos.
2: És ki a Mór?
3: Menjen a nyavajába, menjen, egészen beteg leszek ettől az embertől. Shakespeare Mór! Hát ilyet még nem is hallottam. Mondja, maga még nem hallotta, hogy egy Shakespeare egy nagy író volt?
2: Attól még lehetett Mór.
3: Nem lehetett.
2: Miért? Jókai is nagy író volt, és mégis Mór volt.
3: Ide figyeljen. Mór az egy fekete ember.
2: Nem mindegyik. Nekem van egy sógorom, vörös szakállam van, és mégis Mór.
3: Gönyörgök, hagyjon engem békében!
2: Ja, mit veszekszik velem? 3 hete nem láttam, ide jön veszekedni. Hol volt?
3: Hol? Jobb helyen, mint itt magával.
2: Na?
3: Szüreten voltam.
2: Ne mondja, Szüreten?
3: Igen.
2: Hol?
3: Tudja, hol van Mór?
2: Tudom, Nemzetiben.
3: Hogy a nemzetiben?
2: Azt mondta, hogy Otello, Mór a nemzetiben.
3: Ez nem az a Mór.
2: Nem?
3: Móron voltam született. Remekül éreztem magam. Egyet? 3 hétig voltam vendég egy vén kúriának.
2: Minek?
3: Egy vén kúriának.
2: Hallja, maga szépen beszél a házi asszonyának.
3: Miféle házi asszonyról?
2: Most mondta, hogy vén kúria.
3: Hát ezt vidéken úgy mondják.
2: Ezt Pesten is így mondják. De nem a házi asszonyról.
3: Na hagyja már ezeket a butaságokat.
2: Jó, és mondja, milyen egy olyan szüre?
3: Milyen egy szüre? Bort préselnek.
2: És fröccsöt?
3: Fröccsöt nem.
2: Hosszú lépés?
3: Hosszú lépés sem.
2: Milyen szüret az akkor?
3: Mondja maga szerencsétlen. Maga nem tudja, hogy csinálják a bort?
2: Nem.
3: Hát ide figyelj. Először is ott van a tőke.
2: Külföldi?
3: Hogy külföldi?
2: Külföldi tőke.
3: Ne butáskodjon már. Szóval ott van a tőke. Aztán jön a sajtó.
2: Neki megy a tőke.
3: Kicsoda?
2: A sajtó.
3: Dehogy megy neki a tőkének?
2: Nem. Olvass el a Szabad Népet. Tudja
3: azt,
2: hogy neki megy a tőkének, uram.
3: De nem arról a sajtóról van szó.
2: Népszava.
3: Írtsa meg, ez nem ilyen sajtó.
2: Pestízé.
3: Nem.
2: Más nem olvasok.
3: Ember, ide figyeljen. Itt a borsajtóról van szó.
2: Igen.
3: Van magának fogalma például arról, hogy csinálják a leánykát?
2: Mit?
3: Azt kérdeztem, hogy tudja-e maga, hogy csinálják a leánykát?
2: Úgy, mint a fiúcskát.
3: Maga szerencsétlen. Én a móri leánykáról beszélek.
2: Hogy se csinálják másképp itt Pesten?
3: Marszki!
4: Ma este a Sóder Klubban Bödőcs Tibor, Nagács Dániel, Hajdú Balázs. Hölgyeim és uraim, az est házigazdája Hadházi László. Jó

0: Jó estét kívánok, szevasztok! Ismét itt vagyunk, mi is, ti is. Ismét túl egy kampányon. Hát nem nagyon emlegetném a kampányt, de nekem feltűnt, hogy Budapest egyes helyein a választási kampány egybeesett a lomtalanítással. De tényleg, mert úgy volt, hogy Skubliskáné Manciger Eleonóra már ki volt ragasztva a villanyoszlopra, és közben jön a lomtalanítás, ami úgy indult, kapsz egy levelet, hogy lomtalanítás. Ó, a francba lomtalanítás lesz. Na, hogy lemaradjunk, itt a vigyük ki a Sparhegyet. Jövök este haza, mi a fene lomtalanítás van? Jó, téli gumi. Jó. Szomszéd mondja, veszélyes hulladék, nem harap, nem veszélyes. És Skubliskáné ott nézi a plakátra, hogy már szügyig ér a szemét. Hiába van kiírva, hogy jó úton járunk, ha már eltakarja. És akkor jönnek a recycling matadorok. Nyolcan betaposva egy rozsdafehér zsiguliba. Kis dzsuva, nem állunk meg, nagy kupac, nem? Ott az, lassítok, pica ugrasz. És akkor Skubliskáné csak skublizza fentről a plakátról, hogy egy nagy barna asszony himalájászkodik fel a szemétcsomalugmára, felül a tetejére fészket rak. Enyém, nem piszkálod? De hát én hozom, tedd oda. Rágyújt egy cigarettára, és onnan üvölt a kisférje után, hogy genyó! Mert így hívják, most mit rög? Erigyél be a mutatványos pékségbe! Látványpékség. Nekünk semmi nem jó, ahogy el van nevezve, nem? Van az érintőképernyős telefon, tudod, hogy hívják?
1: Odanyúlós.
0: Furcsán beszélünk, nem? Nekünk semmi nem jó, hogy el van nevezve. Ha nagyanyám nekem azt mondta, hogy kisfiam görbölt be a verőcét, mert kidugja a fejét a talpastikoszt, leharapja a göbe. Én csináltam volna, tudom, mit jelent. De van értelme, mert azt mondta, ugye, hogy görbölt be a verőcét, ami azt jelenti, hogy zárd be a kertkaput, de nem a tilitolival. Mert a reteszt tilitolinak hívjuk. Hanem görbölt be, azt egy kampóval kell csinálni, ami görbe, tehát azzal görbölünk. Mert kidugja a fejét a talpastik, az a kacsa. És leharapja a göbe, ami a disznó. De kérdezem, csókolom nagyom, miért nem ezt tetszik mondani, ugye? Úgyhogy menjél be a mutatványos pékségbe, hozzá kiflit! És így megyek a sorba, mert elő megy a felderítőgépjármű, blokkolva az egész város, és látom, hogy elől a Hüvösvölgyi úton, mintha leszállt volna az endövőr űrsikló, az a nagy fehér genyó, és így csúszik keresztbe a Moszkva tér felé. Hű, mondom, ez ritka esemény, utolérjük, már nem az volt. Valamelyik gazdagnak kiégett a szoláriumból egy cső, ki a téli gumi mellé, Gyula meglátta, és öcsém felgumipókozta keresztbe a zsigulira tetőre. Vitte haza. Nem barnulni, malacot sütni. Úgyhogy hát ez így volt. Na most a Margit híd... Nem vagytok vegások, hallom. Apa, kipróbáljuk ott, hallod? Miért? A szaunában azt hiszed, azon a kövön nem sül meg a tarja, mi? Na. Zabások. A Margit híd le van... Ne nézzél akkor így, nekik fogom mondani, mindig elrölgök. A Margit híd le van zárva tavaly augusztus 19-e óta. Honnan tudod? Mész, dugó van, mi a francolban, dugó van. Elmész a Margit híd alatt, távolodsz, egyszer csak egy táblára ez van kiírva. Hogy le van zárva mögötted az a szar, amit már láttál. De basszus, miért nem azt írod ki, hogy meddig, ugye? Nem, nálunk ez így van. És én kalandvágyból úgy éreztem, át kell, hogy menjek a Margit hídon. Nem kocsival. Gyalog, mert azzal lehet. Ki is van írva, hogy kerékpárra behajtani tilos, 28 biciklist számoltam meg. Van itt oldalt egy ilyen oroszlán simogatós, ilyen drótkerítés, ott lehet átmenni. De hogy megharapd a munkásokat, vagy valami olyan. Mondjuk éhen haltam volna, ha munkást teszek, mert... A híd közepén egyszer csak lifttel így feljön két csávó. Hallod, genyó? Egyből megfordultam, mondom. Felismertek. Á, nem, egymással beszélgetek. Hallod, genyó? Ha a mészáj négy újnyira nyitva van, Ezt mondta. Akkor a szülés rövidesen beindul. Én tudtam, hogy Magyarországon gyerekek túlképzés van. De azért az mégiscsak elképesztő, nem, hogy egy hidat azért, mert Margitnak hívják. Nőgyógyászokkal újítsunk fel. Ja, aztán meg jön az Árpád híd, hallod? Urológusokat keresünk nehéz fizikai munkára. Hát ez van most. Hát az van, hogy kis dilemmával néztünk itt szembe, hogy ABC sorrend szerint jöjjenek a fellépők, vagy nem. Megegyeztünk, igen, de azt nem döntöttük el, hogy családnév, vagy vezetéknév. Úgyhogy most elméletileg Bödöcs Tibor következne, de nálam van a mikrofon, úgyhogy azt mondom, hogy vezetéknév következik, Mogács Dániel.

0: Nagyon szépen köszönöm. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket és a tévé előtt ülőket is, akiknek most mondanám, hogyha nem bírják a gusztustalanságot, akkor azonnal hagyják el a szobát. 3, 2, 1, és a Fingról fogok először beszélni. Alapvetően nekem van egy német rokonom, aki orvos, és azt mondta, hogy egy egészséges ember az maximum 24-et, minimum pedig 4-et szellente egy nap. Ön hánynál jár? Egyet azért ereszen ki szerintem, mert nehogy itt magával vigye még 4 ember. És a hölgy?
1: Lányok nem szoktak.
0: Lányok nem szoktak, ez egyébként teljesen igaz. Nem, ők mindig éjszakánként maximum 1-et. Levonulnak a csatornákba, és iszonyatos robbanás. Meg a boszorkány legendák is innen származnak, hogy seprűre rászáll az asszony éjszaka, és... Na de, ami engem igazán érdekel ebben a dologban, az az, hogy hát van a világon valaki, akit megbíztak azzal, hogy számoljon Fingot, és ő elvállalta. Tehát büszkék lehetnek rá a szülők, nem? Jaj... A Peti Bécsben szellentés számláló. És egyáltalán hogyan működik egy ilyen, nem egy ilyen, egy ilyen finkszámlálás, hogy mondjuk van a finkszámláló, egy finkszámláló füzettel és egy kis tollal. Itt van mondjuk az alany. Egy. Ez most 1 vagy 2? Legyen mondjuk 2. Ezt meg nem hallottam, de érzem. Egy kicsit vidám a téma. Az egyik haverom hát borzasztóan horkol, de nem elég az, hogy eszméletlenül horkol, hanem még be sem ismeri, sőt, rám fogja. És ha elmegyünk mondjuk síelni, és egy barakba kerülünk, akkor egy olyan 10 percen keresztül csak lecseszem, hogy ide figyelj ember, nehogy horkoljál, nehogy megpróbáljad, érted, támasz ki egy cipővel a szádat, vagy nyeljél egy rohadt csövet, ne csináljad, kussoljál.
2: Jó, jó, jó, de amúgy is te horkolsz,
0: mondom, kussoljál, aludjál. Lefekszik. Az első 3 percben nem is vesz levegőt. Csak ilyen lelkiismeret furdalásom lesz, hogy ó, hát én megöltem. A szegény ember megbögdösöm, mert is abban a pillanatban vesz egy darab levegőt, ami így hangzik. És innentől kezdve beindul a motor, tehát egy olyan elképesztő horkolást kell elképzelni, mint mondjuk a Gyűrűk urába az a színész, aki az elvágott torkú orkot játsza, az túlvállalja a szerepét, és egy ilyen... És ott a vak sötétben ezt látom én, illetve hát nem látok semmit, ez a durva, hogy nem látok semmit, és ki tudja, hogy mi a franc történik a paplan alatt. Hát lehet, hogy átváltozik a csávó, érted? Tehát teljes az őrület. És a legrosszabb, miután fölébreztem, az első mondata... Te voltál. Úgyhogy viszont a legdurvább, hogy van olyan ember, aki ébren is horkol. Ez a verebes. De, mert az, hogy alva horkolsz, az még jó. Tehát így alszol, csukott szemmel, fölébredsz, elmész fogat mosni. Ezek után ugye van olyan munkája, hogy riporter. Nagyon nehéz a riportolónak egy alvó disznócsordát átüvölteni, azért azt lássuk be. És hát mondjuk, hogy ez a mikrofon most, ez itt a mikrofon, ez nincs itt. Jó napot kívánok, azt szeretném öntől megkérdezni, hogy jól érzi magát itt az előadáson? Nem hallom. Tehát lássuk be, hogy ez elég nehéz. És hát verset is szaval, mert hát színész rendező. Talpra magyar. Híja haza! Úgyhogy lássuk be, hogy igen kemény. Végezetül pedig egy kérdést tennék fel Önökhöz és a kedves tévénézőkhöz, hogy hát vannak azok a sofőrök, akik régen is voltak, akik annyira koszosak, hogy csak két szempár látszik a volán mögül. És hát már kikopott alulluk a barkasz, most már új járgány van, de ők azért még ott maradtak, és ezek mindig beszólnak a legjobb nőknek. Ismerjük ezt, nem? Hogy ti-ti-ti-ti, gyere már ide, na. Ti-ti-ti-ti, gyere már, megduglak. Mi van? Hova szalad? Gyere már ide az anyád szentségi. Ti-ti-ti. Na és az a kérdésem van, hogy volt már olyan, hogy ez bejött? Tehát, hogy egyszer csak így megfordul a csaj, hogy wow! Jaj, most látom, pont egy ilyen nyakikszaros. Gusztustalan állatra vártam. Ó, és most látom, hogy neked nem is két fogad van, csak egy. Mert a másik az egy cigicsik, ugye? Na, ameddig piros a lámpa, kenyébe gépzsírra, kötözd meg, dobjál fel a platóra, add meg nekem, ami jár. Köszönöm szépen a figyelmet. És most pedig már csak annyi dolgom van, hogy beállítsam Hatházi Lacinak a mikrofon, és elbúcsúzzak. Isten áldja maguk.
3: Köszönjük. Köszönjük szépen, Mogács Dánielt látták az elsősorban ülők, a többiek pedig hallották. Jó, nem az, hogy ő ilyen kicsi, csak... Nem, azt szoktam, hogy ő ilyen magas, kész. Novemberben, meg hát már októberben is nagyon sok híresség látogatott hazánkba. Angelina Jolie. Ez milyen ország? Nem a sztárokat mutatják nálunk a tévébe, hanem azt, aki látta.
4: Hogy... Hogy jött a Jolika, a mobilommal felvettem a lábát.
3: Angelina Jolie, Jeremy Irons, nem tudom, kik járnak még ide, most a legnagyobb, itt voltak a teniszcsillagok. Iván Lendl, Villander, volt egy óriási teniszgála. Taróci Balázs, aki wimbledoni győztes volt egy német versenytársával, egyszerű bemutató mérkőzést játszott Nyíregyházán, a 80-as évekről beszélünk, pártitkárok, megyei vezetők ültek. Meg Csíkos Laci barátunk, aki fogtechnikus volt, mindent meg tudott venni. Az első sorba ült 2 liter rummal a zsebébe. Kijött Taróci Balázs, diszkrét taps. Senki nem tudott teniszezni, de... Taróci Balázs feldobta a labdát, és akkor Csíkos bekiabált. Hogy fogod azt az ütőt, Túróci? Akkor ő onnan elment. Most Natasa Kampus jön Magyarországra. Tudjuk ki Natasa Kampus? Nem, egy közel ismerőse 8 évig dugva tartott a pincébe az osztrák lány. Jön Magyarországra, kérdezték tőle, hogy miért pont ide, de ez hasonlít legjobban egy pincére. Gondolkodott Bulgáriában is, de azt mondta, az sok. Tartott egy lábas bemutatót Sopronba, meghívták Villányba, pince látogatást, inkább hozzák fel a bort. Úgyhogy... Jönnek, mennek a hírességek. Azt olvastam a héten, Pataki Attila élete, kapaszkodj, órákon múlt. Reggel felkelt, úgy de szarul vagyok. Elment az orvoshoz, az orvos megmondta neki, hogy Attila, órákon múlt az élete. De a turné megy tovább, óriási koncert karácsonykor a fővárosban. Nálunk is van ilyen, hogy Bödöcs Tibor élete perceken múlt. Átment a zebrán, 5 perc múlva jött a troli. Pff. De a show megy tovább a Showdel Club színpadán. Bödöcs Tibor!

0: Jó estét kívánok! Felléptem Korda Gyuri előtt vagy után, nem tudom, hogy meséljem, hogy gázabb. És találkoztam velük a backstage-be, a színpad mellett, hergelték egymást a koncertre. Gyuri stage divingban gondolkodott, mondta, hogy nem énnek le Mallédien, Klári, faszom énnek le a lét, nem énnek le Mallédien, faszom énnek le, Klári, nem Lédien, nem, fasz, Klári, nem énnek le Mallédien, unom Mallédien, következő snitt, színpad, ó, Lédien. Nekem most az a nemes feladat jutott osztályrészemül, hogy nekem kell bejelentenem a reklámot, de mondták, hogy ne legyek túl jó előtte, mert akkor nem jönnek vissza a kedves nézők hogyozásból, úgyhogy próbálok visszafogottan. De a televíziózásban új dimenziók nyíltak. Van egy barátom, Pepe, most lemérem, hogy mennyire felkészült a közönség, bár nem akarok az önismétlés mocsorába belegázolni. Hogy mondja Pepe azt, hogy strandolni kéne menni? Csorda vokál, tiszta Metallica koncert. És mi a kedvenc nótája? Mexico, Mexico, Mexico, Mexico. Nagyon szeret egy stílust a Bauhaus, azt imádja a Bauhaus. Csak olyan épületben megy Bauhaus, kint dolgozik Irakba jelenleg. Ott is volt választás Irakba, csak ott nem szórakoznak ezzel az álságos kopogtató cédulával, hanem berobbantják. Itthon volt, megyünk 6 fokba az Andrássy, minden egy ablak lehúzva a kocsiba, mondom, Pepe, legalább 2-t húzzunk már fel. Nem, nem, robbanásnál nem szilánkosodik úgy. Isten hozott Magyarországon. Van egy testőr, aki harcolt Vietnámban, egy bodyguard, csak nem lehet eldönteni az arcáról, hogy melyik oldalon. És ha nyugalomra vágyik itt Irakba, akkor az Al Jazeera mesecsatornáját szokta nézni, Pepe, mert van az Al Jazeera-nak mesecsatornája, csak kicsit több dinamittal dolgozik a préri farkas. És a gyalogkakuk nem azt mondja, hogy bip-bip, Allah Akbar, de biztos lesz majd nálunk is ilyen mesecsatorna, hírtévés, ATV-s mesecsatorna, a fideszes kiskacsa, az MSZP-s mostoha, a bosorú Orbán Viktor és a kétharmados királyság, Feri a furi fiú, mert azt mondá a pártpénztárnok, hozzál is kampánypénzt, meg ne is. Legyen is róla számla. Ha még nem... Nem megyünk reklámra, még el kell mondanom, mielőtt a kollégáimat megláthatják, ahogy statisztákat nevettetnek a bankreklámba, mindjárt jönnek. Ott egyébként külön szám, a Baki, láttam az utána néztem az interneten, az is műsorszám, hogy bakiznak, tehát kéne egy ilyen Baki színház. Lenni vagy nem venni, bocs, elbasztam gyerekek újra. Vagy ezt régóta szorgalmazom, hogy Sophoklész és Shakespeare-t, ki lesz vágva, hát érzem már, tehát Sophoklész és Shakespeare-t, a talkshowba kéne előadni, hogy több emberhez eljusson. Oedipus Maunika, a saját anyjával Mauni, a saját anyjával Maunika. Ja, hát nem tudta Mauni, ha nem tudta Mauni, ez az anyám. Vagy pedig a... Ó, Desdemona, megcsaltál, te mocsok, te szemét, te állat, te jaj, ezt hagyjátok abba. Szóval mindjárt jön ez, és a kutyatáp csippolá kezelésbe veszik a közönség agyát. De előtte még a bankról jut eszembe, voltam Svédországban, az emigrációnak felléptem. 3 párbeszédet idéznék Svédországból, beszéltem egy, mert mondják, hogy zárkozottak a svédek, beszéltem egy házaspárra, egy benszülött házaspár, 40 éves házasok. Mondom, az asszony mivel foglalkozik? Mi sose kérdeztem. Mi nem merült fel, egy Ingmar Bergman filmbe ülnek? Nem tudni? Aztán van szelektív hulladékgyűjtés, azt egy magyartól kérdeztem, még mindig nem tudott beilleszkedni a szitja, hogy mondom, ennek mi a logikája a szelektív hulladékgyűjtésnek? Ha van minden, meg az összes többi. Illetve jártunk egy középkori városban, mondom, ez mikor épült? Tavaly. Annyi pénzük van, nem tudják hova tegyek, és bemegyünk egy barokk templomba, ami aznap délután készült el, mert a baroknak most reneszánsza van. És ott láttam olyat, hogy a persely mellett bankkártya lehúzó. Nem tudom, mire számít a plébános. Az úr tudja a PIN-kódodat, fiam. A Vatikán elfogadja a vizakártyát. Úgyhogy innét fogjuk folytatni. Most könyörögnöm kell a nézettségért, mert az minden, az az Isten, tehát nem lehet. Úgyhogy könyörgünk. Ne kapcsolja nekem! Mindjárt visszatérünk. Lesz vér, humor, szex. I will back. Maradjanak velünk.
1: Aki még hátra van, Hajdú Balázs. akivel nem lehet betelni, Bödöcs Tibor. És a Poén Partizán, Hadházi László. Mindjárt jövünk.
0: Jaj, köszönjük szépen, hogy visszajöttek. Egyébként, ha már itt tartunk, mi van, koszos lett? Tehát van most már olyan, hogy katolikus foci akadémia, ott nem piros lap van, hanem utolsó kenet. A gyónás az, atyám, önzőztem. 30 mi atyánk, 40 fekvő támasz. És milyen lehet a béközép? Tömjént rá! Tömjént rá! Kárhozz el! Kárhozz el! Ki nem ugrál Mohamedán? Hey! Hey! Ki nem ugrál Mohamedán? Hey! És nem görög tűz van, hanem füstölő. Mi most modernizáljuk a plébániát Szent Lászlón. Lesz Skype gyónás, Zsoltár karaoke, és a katolicizmus társas játék változata, hogy be lehessen kapcsolódni. Húst tettél nagypénteken, egy dobásból kimaradsz. Az Isten itt két dobásból kimaradsz, bassza meg kiestél. Ott voltunk a foci VB idején, hallgattuk a nyár éjszakák vuvuzeláit, a szúnyogokat, harcoltunk ellenük. Egész éjszaka kergettem egy rohadt szúnyogot, és másnap reggel derült ki, hogy egy részeg Simpsonos nem talált haza. Ugyanolyan hangja van. De felvettük a harcot, vettünk szúnyogriasztót, nagyon hatékony, be kell dugni a konnektorba, annyira hatékony, hogy nagyon büdös, és tényleg nem jönnek be a szúnyogok, de mi is a szomszéd szobában aludtunk. A vuvuzela szólt, az nagyon nagy, olyan volt, mintha egy dökút körül lett volna egy Forma 1-es futam. Vagy, mint amikor nagyanyáméknál ülünk a fabudin nyáron, és a szarköpő legyek Top Gun-t játszanak. Szórjuk meg a réteseket, vége. A vuvuzelát ki lehetett bírni, a kommentátorokkal volt nehezebb a helyzet. Voltak a statisztika, a számisztika és a babona Bermuda háromszögébe elvesző kommentátorok. Hogy még sose volt olyan, és hogyha a négyes számú játékos szögleteinek számát beszorozzuk Pelé lábméretének felével, és gyököt vonunk Napóleon születési számából, megkapjuk Beckenbauer fogainak, tehát ez ment. Aztán volt az érdekességfüggő kommentátor, bármi történt a pályán, ő érdekességeket mondott. Nem tudom, tudták-e, hogy a föld édesvíz készletének egy ötödét az Amazonas és vízgyűjtő területe hömpölyök, tehát közben gól. A németalföldi ez ment. Aztán voltak a szakértők a stúdióban, volt NB1-es focisták szakértettek, nagyon nagy erkölcsi hittellel, hogy hát többet vártam az argentinoktól. Többet várt az argentinoktól. Mi meg tőletek az elmúlt 30 évben. Jó lenne, hogy a sorskérdéseket vagy a tragédiákat a focisták értékelnek, mert azt is kimagyaráznák, hogy történelmi eseményeinket. Hogy igazából Mohácson fejben elfáradtunk. Nem voltunk ott mentálisan, lelkileg, a fiúk, agyilag, a Tomori Palika hiába szervezte meg a védelmet. A Frangepán Kristófot nem tudtuk becserélni, és a Szapolyai Pisti se ért oda, mert a második Lajos lesérült idő előtt, és hát borítékolta volt a három pont. Hát a tabella aján tanyázunk azóta is, és a hálóba grították a pettyes többizbe, úgyhogy hát elfoglalták a térfelünket 150 évre. Na most, amit még el akarok mondani, voltunk egy tanfolyamon, keretes legyen a szerkezet, Pepével, alapfokú borajánló képzésen vettünk részt. Az azt jelenti, hogy igyá. Csak cizellálva van a dolog, alapfokú borajánló képzés, mi nagyon jó tanulók voltunk, csak a többiek ilyen sznobok voltak, kiköpték a bort. Nem, hogy kiköptük, vittünk is, de itt ment ez a fekete ribizli, mána, eper, ázott vasutas egyenruha, délután 4-kor, mondom, szőlő, tényleg szőlő, szőlő, és megy a felülfogalmazás a sznoboknál, hogy ahogy a tannén jár tangót a fekete gyümölcsös jegyekkel, a szájpadlás manzárcobájának, parkettájának, szélének, úgy érted, finom? Ezt mondja. Volt egy óra a visszadugózás művészete, hogy mi jó erre a célra, a parafadugó, a műanyagdugó, csavaros, és erre mondta Floyd, a részleges szakács művész, aki nemrégében egy tajföldi hotelszobából katapultált az égi fazekak mellé. Nagyon szépen körülírtam, hogy kurvázás közben meghalt. Ő mondta, hogy aki nem bír meginni egy üveg bort, miért bontja meg? Következő óra volt étel-ital párosítás. Milyen ételhez milyen ital? Hát ami van otthon szerintem, de Tizen látták, kérdezte a Rozé tanárnő, bontotta a bort. Na gyerekek, ehhez a Rozéhoz mi menne? Mire Pepe? Egy másik bor. A tanfolyam miatt vittem haza apámnak egri és villányi borokat Szent Lászlóra, borozgatánk apámmal. Olvastam most József Attila, nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám kezdetű versét kazahul. Nye mama, nye papa, nye Allah, nye paszport. És hallottam a legrövidebb színművészeti főiskolás felvételének a történetét. Felvételiző. Madák! Imre? Köszönjük szépen. Szóval... Borozgatánk apámmal. Petőfi rádiót hallgattuk közben, ahol vannak jó számok is, csak néha elbúrjázik ez a rejtett erejű rock and roll, van ez a brit. És éjfél után pedig DJ set, elektronikus tánczenék kezdődtek. Apám iszik, Tibike, eszik a kutya. Nem, ez a... Ilyen számok mennek olyankor már. Apám érzékenyre itta magát, mind elmegyünk a ringatózó fák alól, Vörös Sándor, meghalunk. Érzékenység, azt mondta a Zeniten, ilyen Joker szája volt a bortól, a vörösbortól. Tibike, végrendelet minden, Tibike, velem valami történne. 5 liter bor van még a pincében. Köszönöm szépen a figyelmet.